0: Radio Ena 80.
1: Super klasi.
2: Super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.